0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Több feladata van a mentőknek a hőség miatt, vízhez jutottak a bodrog menti holtágak, tikkasztó lesz a meleg, Demeter Dia vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta szóvívő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengesen érzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
1: A hőség miatt módosult a hétvégi kamionstopp ideje. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közölte, részlegesen feloldják a korlátozást. Így kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben a kamionstopp az érintett járműveknek. Razziába kezd a NAV. Július 1-én fokozott ellenőrzés indul a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. A revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak. Fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatás nyújtók is. Kiemelten vizsgálják a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikk eredetét, a jövedéki termék forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását. 1 millió köbméter vízhez jutottak a bodrog menti holtágak. Az ökológiai vízpótlást a Bodrog és a Hernád folyókból végezték, jelezte az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. A cél, hogy a holtágakba friss víz kerüljön, és ezzel segítsék a vízes élőhelyek és a vízi élővilág fennmaradását. A munka nem áll meg, zajlik a Tiszalóci Holt Tiszaág vízpótlása a Takta folyóból. Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd, szinte felhő is alig lesz felettünk az égen. Az ország nagy részén gyenge mérsékelt marad a légmozgás is, 35-40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A következő napokban tovább fokozódik a forróság, a legmelegebb órákban akár 40 fok feletti értékeket is mutathatnak majd a hőmérők, a hajnal is egyre kevesebb helyen hoz majd némi felfrissülést, többnyire 20 fok felett alakulnak a minimumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Eurózóna 2030 körülre teljesíthetjük a feltételeket, nincs krízis helyzet az energiaellátásban, fokozódik a kánikula, Demeter Dia vagyok. A magyar kormány alapvető célja, hogy 2030 környékére teljesítse az eurózónához csatlakozás feltételeit. Erről a miniszterelnök beszélt, miután Kármán András pénzügyminiszterrel közösen tárgyaltak az Eurogroup elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, az euró bevezetés amellett, hogy pénzügyi stabilitást jelent, csökkenti az inflációs kockázatokat, kötöttségekkel is jár. Ugyanakkor a Maastrichti kritériumok teljesítése olyan piaci bizalmat teremt, ami segíti a magyar gazdaságot. A kormányfő arról is beszélt, hogy Magyarországon az eurózónához való csatlakozás támogatottsága 70-75%-os. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízis helyzet, ezt Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, az eddigi csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztó pontok és párakapuk működnek, a feladatokban több mint 2000 ember vesz részt. Ma rendezik az év fagylaltja versenyt Hajdúszoboszlón. Az ország legjobb cukrászai mérik össze a tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben követhetik a különlegességek elkészítését, tudtuk meg Erdély Balástól, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnökétől.
2: 72 fagylalt nevezésére hirdettük, és ez meg is telt. Hagyományos és mentes kategóriákban, illetve minden évben megújul a verseny. Most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket. Nagyon izgalmas kategória, a közönség zsűri, most idén a gyermekek zsűri is fog dolgozni, gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
1: Zajlik az aratás, fokozott figyelmet kér a járművezetőktől az Agrárgazdasági Kamara. Azt írják, ilyenkor nagyobb számban vesznek részt a forgalomban mezőgazdasági munkagépek és vontatók. Az alacsony sebességgel haladó lassú járművek mögött jellemzően feltorlódhat a forgalom, előzéskor célszerű nagyobb oldaltávolságot tartani. Perzselő forróságra számíthatunk ma is, az ország nagy részén zavartalan lesz majd a napsütés. A szél is csak átmenetileg élénkülhet meg, többnyire gyenge mérsékelt marad a légmozgás. 35 és 40 fok közötti értékeket mérhetünk majd a legmelegebb órákban. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula, 40 fok feletti értékeket is mutathatnak a hőmérők. Hétfőn akár az abszolút melegrekord is megdőlhet, éjszaka is 20 fok feletti minimumok várhatók.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, szép jó reggelt, sziasztok! Indul a hónap utolsó hétvégéje, úgyhogy kezdetét vette a szombati rock reggel is. A mikrofonnál mostantól déli 12 óráig Dandó Ádit halljátok majd. Én hozom nektek a legjobb rock zenéket. Június 27-e van, 6 óra múlt 6 perccel, és ma a Lászlóknak kívánok nagyon boldog névnapot. Fantasztikus rock dalokkal jövök már az első 60 percben is. Nem sokára érkezik a Stone Temple Pilots, itt lesz az AC/DC, és zenél majd a Nickelback is. Ez pedig a The Doors és a Light My Fire.

Egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, 5 perc múlva fél hét, és 2008. június 26-án a Total Guitar magazin megnevezte minden idők legrosszabb feldolgozását. A nem túl előkelő címet Celine Dion kapta, méghozzá az AC/DC You Shook Me All Night Long című klasszikusának átirataért. Szerencsére nálunk az eredeti következik, itt a 103.9 Rock FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Több feladata van a mentőknek a hőség miatt, vízhez jutottak a bodrog menti holtágak, tikkasztó lesz a meleg, Demeter Dia vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta szóvívő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengesen érzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
1: A hőség miatt módosult a hétvégi kamionstopp ideje. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közölte, részlegesen feloldják a korlátozást. Így kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben a kamionstopp az érintett járműveknek. Razziába kezd a NAV. Július 1-én fokozott ellenőrzés indul a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. A revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak. Fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatás nyújtók is. Kiemelten vizsgálják a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikk eredetét, a jövedéki termék forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását. 1 millió köbméter vízhez jutottak a bodrog menti holtágak. Az ökológiai vízpótlást a Bodrog és a Hernád folyókból végezték, jelezte az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. A cél, hogy a holtágakba friss víz kerüljön, és ezzel segítsék a vízes élőhelyek és a vízi élővilág fennmaradását. A munka nem áll meg, zajlik a Tiszalóci Holt Tiszaág vízpótlása a Takta folyóból. Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd, szinte felhő is alig lesz felettünk az égen. Az ország nagy részén gyenge mérsékelt marad a légmozgás is, 35-40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A következő napokban tovább fokozódik a forróság, a legmelegebb órákban akár 40 fok feletti értékeket is mutathatnak majd a hőmérők. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz majd némi felfrissülést, többnyire 20 fok felett alakulnak a minimumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, 3/4 hét van, és jövő kedden lesz 46 éve, hogy a Queen piacra dobta a Game című nagy lemezét. A korongon olyan slágerek sorakoztak, mint a Play the Game, a Save Me, a Crazy Little Thing Called Love, vagy az Elvis ihletetételhez hasonlóan szintén az amerikai toplistain ére kerülő Another One Bites the Dust. Let's go!

0: Rock FM. A következő órát az adalnyitja, amiről egész nyugodtan kijelenthetjük, hogy megváltoztatta a rockzene arculatát. Jön a 90-es évek legnagyobb alternatív rock himnusza, vagyis a Nirvana és a Smells Like Teen Spirit.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Eurózóna 2030 körülre teljesíthetjük a feltételeket, nincs krízis helyzet az energiaellátásban, fokozódik a kánikula, Demeter Dia vagyok. A magyar kormány alapvető célja, hogy 2030 környékére teljesítse az eurózónához csatlakozás feltételeit. Erről a miniszterelnök beszélt, miután Kármán András pénzügyminiszterrel közösen tárgyaltak az Eurogroup elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, az euró bevezetés amellett, hogy pénzügyi stabilitást jelent, csökkenti az inflációs kockázatokat, kötöttségekkel is jár. Ugyanakkor a Maastrichti kritériumok teljesítése olyan piaci bizalmat teremt, ami segíti a magyar gazdaságot. A kormányfő arról is beszélt, hogy Magyarországon az eurózónához való csatlakozás támogatottsága 70-75%-os. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízis helyzet, ezt Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, az eddigi csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztó pontok és párakapuk működnek, a feladatokban több mint 2000 ember vesz részt. Ma rendezik az év fagylaltja versenyt Hajdúszoboszlón. Az ország legjobb cukrászai mérik össze a tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben követhetik a különlegességek elkészítését, tudtuk meg Erdély Balástól, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnökétől.
3: 72 fagylalt nevezésére hirdettük, és ez meg is telt. Hagyományos és mentes kategóriákban, illetve minden évben megújul a verseny. Most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket. Nagyon izgalmas kategória, a közönség zsűri, most idén a gyermekek zsűrije is fog dolgozni. Gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
2: Zajlik az aratás, fokozott figyelmet kér a járművezetőktől az Agrárgazdasági Kamara. Azt írják, ilyenkor nagyobb számban vesznek részt a forgalomban mezőgazdasági munkagépek és vontatók. Az alacsony sebességgel haladó lassú járművek mögött jellemzően feltorlódhat a forgalom, előzéskor célszerű nagyobb oldaltávolságot tartani. Perzselő forróságra számíthatunk ma is az ország nagy részén, zavartalan lesz majd a napsütés, a szél is csak átmenetileg élénkülhet meg, többnyire gyenge mérsékelt marad a légmozgás, 35 és 40 fok közötti értékeket mérhetünk majd a legmelegebb órákban. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula, 40 fok feletti értékeket is mutathatnak a hőmérők, hétfőn akár az abszolút melegrekord is megdőlhet, éjszaka is 20 fok feletti minimumok várhatók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggel, sziasztok! Ez itt a hónap utolsó szombati rock reggele. A mikrofonnál Dandó Árit halljátok. Még csak 7 óra múlt 8 perccel, de mi már robogunk tovább a legjobb rockzenékkel. Nem sokára érkezik hozzánk a Slaughter, itt lesz a Quiet Riot, és zenél majd a Sex Section is. Most pedig az Easy Top muzsikál. Ez a Legs.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

a róla elnevezett Slaughter frontembere. Az énekes az Exquis gitáros Vinnie Vincent csapatában kezdte karrierjét, majd a 80-as évek legvégén megalapította saját zenekarát. A következő debütáló dalukkal egyből óriási sztárokká váltak. Ez az Apple Night.

0: Rock FM.
1: Fél nyolc után egy rövid életű New Yorki banda következik, akiknek tulajdonképpen mindössze egy slágere volt. Azonban azt a mai napig mindenki ismeri. Ők a Ram Jam és a Blackberry. Ez szól már is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9

0: Rock FM. Hírek.
1: Hőkupola okozza az extrém meleget, kiváló minőségű a hazai dinnye, indulnak a honvédelmi táborok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy hőkupola okozza, amely megakadályozza a lehűlést hozó frontok érkezését. Arról, hogy mi áll a szélsőséges időjárási jelenség hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
2: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem úgy mondanám, hogy inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
1: Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű lesz a termés, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a fogyasztók számára. Idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görög dinnyét Magyarországon. A jelenlegi becslések szerint a gyümölcsből mintegy 160 ezer tonnás termés várható. Elindult a jelentkezés a honvédelmi táborokban. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, légvédelmi, búvárpáncélos, lovas hagyományőrző és túlélő táborok is szerepelnek. Az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó újdonsága a dróntábor, közölt a Honvédelmi Minisztérium. A foglalkozásokat pedagógus végzettségű katonák és mentorok vezetik. Átalakul az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén. A BKK közölte, júliustól a legforgalmasabb tengelyeken sűrűbben és egyenletesebben követik egymást a járatok, hétvégén pedig még gyakrabban közlekednek majd. A cél, hogy egy a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jöjjön létre. Az új rendszer a belvárosban és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást. Ma is folytatódik a perzselő forróság az ország nagy részén, zavartalan napsütésre számíthatunk majd. A szél is többnyire gyenge, mérsékelt marad, 35-40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A következő napokban tovább fokozódik majd a forróság, akár 40 fok feletti értékeket is mutathatnak a hőmérők, és éjszaka is 20 fok felett maradnak a minimumok. Előreláthatólag felfrissülést a hét közepén érkező záporok, zivatarok hozhatnak majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: 103.9 Rock FM. 3.48 után 4 perccel pedig Isten éltesse Mátyás Attilát, aki a holnapi napon lesz 63 éves. Ez a Sex Section, és az Ahova lépsz.
1: Hé, ide néz, édes! Minden

0: Rock FM.
1: A következő órát a Europe legnagyobb slágere nyitja. Jön a 25 országban is a csúcsig menetelődő Final Countdown.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Több feladata van a mentőknek a hőség miatt, razziába kezd a NAV. Perzselő forróság vár ránk. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadék pótlás a kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta szóvívő.
3: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengesen érzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
2: A hőség miatt módosult a hétvégi kamionstopp ideje. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közölte, részlegesen feloldják a korlátozást. Így kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben a kamionstopp az érintett járműveknek. Razziába kezd a NAV. Július 1-én fokozott ellenőrzés indul a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. A revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak. Fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatás nyújtók is. Kiemelten vizsgálják a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikk eredetét, a jövedéki termék forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását. 1 millió köbméter vízhez jutottak a Bodrogmenti holtágak. Az ökológiai vízpótlást a Bodrog és a Hernád folyókból végezték, jelezte az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. A cél, hogy a holtágakba friss víz kerüljön, és ezzel segítsék a vízes élőhelyek és a vízi élővilág fennmaradását. A munka nem áll meg, zajlik a Tiszalóci holt Tiszaág vízpótlása a Takta folyóból. Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd, szinte felhő is alig lesz felettünk az égen. Az ország nagy részén gyenge mérsékelt marad a légmozgás is, 35-40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A következő napokban tovább fokozódik a forróság, a legmelegebb órákban akár 40 fok feletti értékeket is mutathatnak majd a hőmérők. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz majd némi felfrissülést, többnyire 20 fok felett alakulnak a minimumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt, sziasztok! Ez itt a Szombati Rock reggel, ebben a hónapban utoljára. A mikrofon mögött 8 óra után is Dandó Edit halljátok. Na és persze jönnek a legjobb rockzenék is. Már is érkezik hozzánk a Van Halen. Itt lesz az Iron Maiden. És zenél majd a Toto is. Ez pedig a Lynyrd Skynyrd és a Sweet Home Alabama.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

99 Rock FM. A hónap elején ünnepelte 55. születésnapját Tóth Attila, többek közt a Pokolgép egykori és a Mobilmária jelenlegi énekese. Már vele készült el a banda tavaly előtt decemberben megjelent Itt vagyok, hogy újból kitalálj című anyaga, amin 11 Mária klasszikus újra rögzített változata és két vadonatúj szerzemény kapott helyet. Utóbbi kettő közül az egyikkel kívánunk Attilának nagyon boldog születésnapot utólag is. Ez a Csak az számít, hogy itt vagy.

0: 1039 Rock FM.
1: Fél kilenc után érkezik az amerikai tini filmek világa. Jön a Third Eye Blind és a Semi-Charmed Life.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 1039 Rock FM. Hírek.
2: Eurózóna 2030 körülre teljesíthetjük a feltételeket, ma rendezik az év fagylaltja versenyt, fokozódik a kánikula, Demeter Tia vagyok. A magyar kormány alapvető célja, hogy 2030 környékére teljesítse az eurózónához csatlakozás feltételeit. Erről a miniszterelnök beszélt, miután Kármán András pénzügyminiszterrel közösen tárgyaltak az Eurogroup elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, az euró bevezetés amellett, hogy pénzügyi stabilitást jelent, csökkenti az inflációs kockázatokat, kötöttségekkel is jár. Ugyanakkor a Maastrichti kritériumok teljesítése olyan piaci bizalmat teremt, ami segíti a magyar gazdaságot. A kormányfő arról is beszélt, hogy Magyarországon az eurózónához való csatlakozás támogatottsága 70-75%-os. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet, ezt Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, az eddigi csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztó pontok és párakapuk működnek. A feladatokban több mint 2000 ember vesz részt. Ma rendezik az év fagylaltja versenyt Hajdúszoboszlón. Az ország legjobb cukrászai mérik össze a tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben követhetik a különlegességek elkészítését, tudtuk meg Erdély Balástól, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnökétől.
3: 72 fagylalt nevezésére hirdettük, és ez meg is telt. Hagyományos és mentes kategóriákban, illetve minden évben megújul a verseny. Most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket. Nagyon izgalmas kategória, a közönség zsűri, most idén a gyermekek zsűri is fog dolgozni, gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
2: Zajlik az aratás, fokozott figyelmet kér a járművezetőktől az Agrárgazdasági Kamara. Azt írják, ilyenkor nagyobb számban vesznek részt a forgalomban mezőgazdasági munkagépek és vontatók. Az alacsony sebességgel haladó lassú járművek mögött jellemzően feltorlódhat a forgalom, előzéskor célszerű nagyobb oldaltávolságot tartani. Perzselő forróságra számíthatunk ma is az ország nagy részén, zavartalan lesz majd a napsütés. A szél is csak átmenetileg élénkülhet meg, többnyire gyenge mérsékelt marad a légmozgás. 35 és 40 fok közötti értékeket mérhetünk majd a legmelegebb órákban. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula, 40 fok feletti értékeket is mutathatnak a hőmérők. Hétfőn akár az abszolút melegrekord is megdőlhet, éjszaka is 20 fok feletti minimumok várhatók.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk!

93.9 Rock FM. Június 25-én, azaz tegnap előtt ünnepelte 72. születésnapját David Page, a Toto alapító billentyűse. A zenész amellett, hogy a világ egyik legfoglalkoztatottabb session muzsikusa, dalszerzőként is óriásit alkotott, elég csak a Toto olyan klasszikusaira gondolni, mint a Rosanna, az Africa, vagy a most következő Hold the Line.

0: 103.9. A folytatásban érkezik Richie Blackmore és csapata, méghozzá az én kedvenc felállásomban. Jolin Turnerrel a frontemberi poszton jön a Rainbow és az I Surrender.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9. Rock FM. Hírek.
2: Extrém meleg vár ránk, kezdődik a hazai görög dinnye szezon, átalakul az éjszakai közösségi közlekedés. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy hőkupola okozza, amely megakadályozza a lehűlést hozó frontok érkezését. Arról, hogy mi áll a szélsőséges időjárás jelenség hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
3: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem úgy mondanám, hogy inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
2: Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű lesz a termés, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a fogyasztók számára. Idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görög dinnyét Magyarországon. A jelenlegi becslések szerint a gyümölcsből mintegy 160 ezer tonnás termés várható. Elindult a jelentkezés a honvédelmi táborokban. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, légvédelmi, búvár, páncélos, lovas hagyományőrző és túlélő táborok is szerepelnek. Az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó újdonsága a dróntábor, közölte a Honvédelmi Minisztérium. A foglalkozásokat pedagógus végzettségű katonák és mentorok vezetik. Átalakul az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén. A BKK közölte, júliustól a legforgalmasabb tengelyeken sűrűbben és egyenletesebben követik egymást a járatok, hétvégén pedig még gyakrabban közlekednek majd. A cél, hogy egy a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jöjjön létre. Az új rendszer a belvárosban és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást. Ma is folytatódik a perzselő forróság az ország nagy részén, zavartalan napsütésre számíthatunk majd. A szél is többnyire gyenge, mérsékelt marad, 35-40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A következő napokban tovább fokozódik majd a forróság, akár 40 fok feletti értékeket is mutathatnak a hőmérők, és éjszaka is 20 fok felett maradnak a minimumok. Előreláthatólag felfrissülést a hét közepén érkező záporok, zivatarok hozhatnak majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, szép jó reggel, sziasztok! Ez itt a hónap utolsó szombati rock reggelének második félideje. Elmúlt ugyanis 9 óra, de a második etapban is Dandó Ádi vár benneteket. Már sorakoznak a legjobb rockzenék, nem sokára érkezik a Def Leppard, itt lesz a Black Sabbath, és jön az Accept is. Most pedig szálljunk el Lenny Kravitz-el, ez a Fly Away, itt a 103.9 Rock FM-en.

103.9 Rock FM 1999. június 24-én történt, hogy az az 1956-os Sunburst Fender Stratocaster, amin Eric Clapton megírta Leila című dalt, közel 500 000 dollárért kelt el egy jótékonysági aukción. A zenész 100 gitárját árverezték aznap, amelyekből összesen több mint 5 millió dollár gyűlt össze. A befolyt összeget pedig természetesen jótékony célra fordították. Mi pedig hallgassuk meg a szóban forgó mesterművet. Itt a

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Múlt vasárnap volt 41 éve, hogy megjelent a Motley Crue Theater of Pain című nagylemeze. A korongon olyan slágerek kaptak helyet, mint a Smokin' in the Boys Room című Brownsville Station feldolgozás, vagy a Home Sweet Home című Power ballada, ami olyan mértékű sikert aratott, hogy a következő évek során minden hard rock banda igyekezett lemásolni a formátumot. Nálunk viszont az eredeti következik, itt a 103.9 Rock FM-en.

0: Rock FM. Már is érkezik a Bon Jovi és az a dal, amivel nem csupán új időszámítás kezdődött a karrierjükben, de azt is bebizonyították, hogy helyük van a 90-es évek legnagyobb rockstárjai között is. Ez a Keep the Faith.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Több feladata van a mentőknek a hőség miatt, vízhez jutottak a bodrogmenti holtágak, tikkasztó lesz a meleg, Demeter Dia vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csak nem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadék pótlása kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta szóvívő.
3: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengesen érzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
2: A hőség miatt módosult a hétvégi kamionstopp ideje. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közölte, részlegesen feloldják a korlátozást. Így kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben a kamionstopp az érintett járműveknek. Razziába kezd a NAV. Július 1-én fokozott ellenőrzés indul a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. A revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak. Fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatás nyújtók is. Kiemelten vizsgálják a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikk eredetét, a jövedéki termék forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását. 1 millió köbméter vízhez jutottak a bodrogmenti holtágak. Az ökológiai vízpótlást a Bodrog és a Hernád folyókból végezték, jelezte az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. A cél, hogy a holtágakba friss víz kerüljön, és ezzel segítsék a vízes élőhelyek és a vízi élővilág fennmaradását. A munka nem áll meg, zajlik a Tiszalóci holt Tiszaág vízpótlása a Takta folyóból. Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd, szinte felhő is alig lesz felettünk az égen. Az ország nagy részén gyenge mérsékelt marad a légmozgás is, 35-40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A következő napokban tovább fokozódik a forróság, a legmelegebb órákban akár 40 fok feletti értékeket is mutathatnak majd a hőmérők. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz majd némi felfrissülést, többnyire 20 fok felett alakulnak a minimumok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép délelőttöt kívánok a hónap utolsó szombati rock reggelén. Én Dandó Ádi vagyok, és továbbra is hozom nektek a legkirályabb rock dalokat. 10 óra után érkezik hozzánk a Led Zeppelin, itt lesz a Judas Priest, és zenél majd a Whitesnake is. Ez pedig a Bikini, és a Legyek jó!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM. És már csak bő két hónap, és óriási estéje lesz a Judas Priest rajongóinak. A heavy metal istenei ugyanis a Faith Keepers elnevezési turnéjukkal szeptember 1-én visszatérnek Magyarországra. A koncert helyszíne a Papp László Budapest Sport Aréna lesz. Mi azonban már most elhoztuk nektek őket. Ez a Breaking the Law.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM. És ugye tudjátok, hogy nem csak FM-en, de online is hallgathatóak vagyunk, méghozzá a www.rockradio.hu oldalon. És ne felejtsétek Viber és SMS számunkat sem, ez a 0620-999-1039. Most pedig menjünk tovább a P-Mobillal, itt a 103.9 Rock FM-en.

103.9 Rock FM, csoda szép délelőttöt kívánok, sziasztok! Ez itt a hónap utolsó szombati rock reggelének utolsó 60 perce. 11 óra után a mikrofon mögött még mindig Dandó Ádit halljátok. Én játszom nektek a legjobb rock zenéket. Nem sokára velünk lesz a Metallica, jön a Uriah Heep, és zúz egyet a Slayer is. Ez pedig a Scorpions és a Big City Nights.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Örülhetnek a Uriah rajongói, ugyanis a csapat Magicians Farewell nevű búcsúturnéja keretében Magyarországot is útba ejti. A koncertre a budapesti Barbanegrában kerül sor október 28-án, de nálunk már most még boxig zenélek. Ez az Easy Living.

103.9 Rock FM, és ennyi fért bele a hónap utolsó szombati rock reggelébe. Mára eljött a búcsú ideje. Most átadom a stúdiót Schubert Krisztiánnak, este 6-tól 8 óráig pedig Klamancsek Krisztián nyitja majd ki a Rock Lexikont. Velem legközelebb hónap reggel találkozhattok újra. Töltsük együtt a hónap utolsó adását is. Az elmúlt 6 órában Dandó Ádit hallottátok, ez pedig a Sweet és a Love is Like Oxygen.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

nagyon szuper szombat délután. Hello mindenkinek, elstartoltunk, ez már a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Megérkeztem a stúdióban, innentől Subejt Krisztián, és a szokásosan várom az infokat, üzeneteket, úgyhogy ha van valami, akkor ne tartsuk vissza. Az SMS és Viber számunk 20999-1039. Köszönöm szépen. Én pedig zenélek. Give me all your love in. Most itt a Rockon.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

ez a 103.9 Rock FM. Jött egy-két életjel, bejelentkezett Anikó, Orsi, Timi, László, Teher Gabi, Fuvaros Zsolt, és előbb meg itt volt Patrik is. Köszönöm szépen. Meg azt is, hogy írtatok. Isten tartsa meg jó szokásaitokat, ha van még hasonló, akkor pedig jöhet az SMS és Viber 20999-1039. Köszönöm szépen. Cserébe pedig már itt is a kövi Def Leppard Photograph.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: közlekedés.
1: Forgalmi rend változáson a Budafoki úton kifelé, csak óvatosan. Aztán sávlezáráson a Dózsa-György úton, és hasonló még a helyzet a Vágány utcában is, úgyhogy itt is csak fokozott figyelemmel közlekedjünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Queen, valamint a Radio Gaga itt a 103.9 Rock FM-en. 13 óra alatt egy picivel pedig zárjuk is az első rock hétvégés óránkat. Még jön a Proud Mary Tina Turnerektől, aztán innen folytatjuk. A következő tartalónk az Aerosmith-szé lesz. You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and

0: jelen.
1: És mi maradok is, egészen 18 óráig. Hello mindenkinek, ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig Schubert Krisztián. És a zenélek, na meg várom az infókat, üzeneteket. Mielőtt Kenny Logginszal folytatnánk, előtte gyorsan elmondom az SMS és Viber 20 999 103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

Ez volt a You Really Got Me, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát ezt most Demián Ferencékkel folytatjuk, akivel egyébként ma is találkozhatunk, méghozzá a Sopron Festen lesz a koncertje 20 órától. Aztán július 4 Veszprém, majd augusztus 15 Tokaj. Ezek lesznek majd a kövi állomások.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 10. kerületben a Kőér utcában. Legyünk óvatosak. Aztán egy irányítás van a 9. kerületben a Mester utcában, méghozzá befelé, és van egy sávlezárás az Üllői úton és a Lehel utcában is. Figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Back in Black, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát klasszikus után klasszikus, méghozzá az óra végi Hit of the Moment. Aztán szemezgetek, jön majd az Iron Maiden, a Takács Tamás Dirty Blues Band és a Def Leppard is. De ez csak a kezdés lesz.

Erre én is invitálnék mindenkit. Ne felejtsük, 20 órától Rock the Night. Viszont most folytatjuk, ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Hello mindenkinek, a stúdióban Schubert Krisztián. És a 18 óráig nincs megállás, ahogy ígértem, csak a legjobb rock dalok megszakítás nélkül, még hozzá változatosan. The Flapper, Animal, ezzel folytatjuk, közben pedig, ha lenne bármilyen érdekesség, az SMS és Viber 20 999 103.9.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez volt a We Build This City, itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig hangolódunk még hozzá egy jó kis Edda koncertre, ami legközelebb július 4-én lesz majd a helyszíni Gárdony. Aztán július 15 Nagy Szétény, majd július 21 Tusnád fürdő. Ha mennénk bármelyikre, akkor nagyon jó szórakozást. De a zenéjükre addig nem kell várni, Álmodtam egy világot. Ezzel folytatjuk most itt a rockon.

0: közlekedés.
1: Sávlezárás nehezíti a haladást az Orci úton, az Orci tér felé. Legyünk óvatosak. Aztán sávlezárás van még a 11. kerületben a Villányi úton is, valamint hétvégi lezárás van a Pesti alsó rakparton. Mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

We're not gonna take it, itt a 103.9 Rock FM-en. Hard to handle, ez pedig egy újabb óra vége, ugyanis 15 óra előtt vagyunk egy picivel. Még ez a track, aztán fél táv. 18 óraig itt vagyok és pörgetem a legjobb rockdalokat.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

15 óra után vagyunk 9 perccel. Továbbra is nagyon szuper rock hétvégét mindenkinek. Ez a 103.9 Rock FM, a mikrofonnál pedig egészen 18 óráig Schubert Krisztián, amikor is majd a Rock Lexikon Klamancsa Krisztiánnal, de ne rohanjunk ennyire előre. Már is jön a Cream, valamint a White Room, aztán a Whitesnake és a Foo for Your Line, de meg amik még jöhetnek, azok az infoküzenetek. Bármi van, az SMS és Viber számunk 20 999 103.9. Köszönöm!

Ez volt Meatloaf és a Rock and Roll Dreams Come True itt a 103.9 Rock FM-en. És még a kövi előtt szokásosan gyors névnapozunk egyet, ma László névnapon. Srácok, hatalmas pacsi. És természetesen istenéletesen még mindenki mást is, aki esetleg ma ünnepel, vagy valamiért ma tartja. Nekik hozom a kövit. Bikini, nehéz a dolga a katonának.

Egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Sávlezárás van Csepelen, a Weiss-Manfred úton, úgyhogy legyünk figyelmesek. Aztán útszűkület van Csepelen, a Határutcai körforgalomban, és egy irányítás van befelé, a 20. kerületben, a Virág Benedek utcában. Figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

ez a 103.9 Rock FM, Land of Confusion, ez pedig egy újabb óra vége, aztán még kettő a Rock Lexikonig, de tel is tele csak is a legjobb rockdalokkal. A következő tartalmunk a Hey Stupid.

Hát velem már csak kettő, ugyanis 18 órától Rock Lexikon. Csak mondom. Ja, de ne felejtsük 20 órától Rock the Night. Akkor is találkozhatunk majd. Hello mindenkinek, a stúdióban Schubert Krisztián. És hát folytatjuk a rock hétvégét itt a 103.9 Rock FM-en megállás, valamint megszakítás nélkül. Már is itt a kövi. Rolling down the highway. Ja, és ha lenne info, akkor azt se felejtsük. Az SMS és Viber 20 999 103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

Keresztes Ildikó és a Nem a miénk az ég. Itt a 103.9 Rock FM-en. Free All Right Now, ez pedig a Next. Na meg egy gyors info, ne felejtsük el a weblapunkat, www.rockradio.hu, ugyanis amellett, hogy online is lehet hallgatni minket, rengeteg érdekes cikk közül tudunk szemezgetni és olvasgatni, úgyhogy szerintem érdemes rászörcsölni. Még egyszer, www.rockradio.hu.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Sávlezárás nehezíti a haladást a 13. kerületben a Dráva utcában, és hasonló még a helyzet a 12. kerületben az Istenhegyi úton, méghozzá lefelé, úgyhogy érdemes lehet kerülni. Ezeken kívül pedig van egy útszűkület az 5. kerületben az Akadémia utcában. Csak óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Kiss és All Like It Up itt a 103.9 Rock FM-en. És hát lassan túl egy újabb zenei órán, még jön Eddie Money és a Take Me Home Tonight, aztán meg is kezdjük a mai rock hétvége utolsó 60 percét, de tel is tele csak is a legnagyobb előadókkal. Red Hot Chili Peppers, V Motor Rock, Deep Purple és még sok más. Aztán 18 órától Rock Lexikon, aki teheti maradjon.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

17 óra után 8 perccel. Továbbra is nagyon szuper rock hétvégét mindenkinek. Ez a 103.9 Rock FM, a stúdióban pedig még Schubert Krisztián. És hát azért még, mert 18 órától Rock Lexikon. De addig meghozzuk, amíg vissza van. Mindjárt jön a jel a pokolgéptől, de még előtte itt a You've Got Another Thing Coming. És ne feledjük az infokat, üzeneteket sem. Ha bármi van, az SMS Viber 20 999 103.9.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez volt a Deep Purple és a Smoke on the Water itt a 103.9 Rock FM-en. Iron Maiden, Two Minutes to Midnight mindjárt, de előtte a holnapi időjárásunk. Marad a többnyire napos idő egy 37 fokos délutáni maximummal. Se felhők, se csapadék. Viszont ami mindenképpen legyen, a megfelelő mennyiségű folyadékbevétel. Nagyon fontos.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás a Hungária körúton, méghozzá az Árpád híd felé. Aztán lezárás nehezíti a haladást a 6. kerületben a Rózsa utcában, és sávlezáráson a Róbert Károly körúton is. Úgyhogy itt is figyeljünk és vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Az Aerosmith és a Walk This Way itt a 103.9 Rock FM-en. És hát záró akkord, ugyanis ennyi volt már a rock hétvége. A Girl Like You, amivel most búcsúzom, ugyanis Rock Lexikon Klamancsa Krisztiánnal, aztán 20 órától bekelek és Rock the Night. Ugyanilyen jó hangulattal és jó rock dalokkal, úgyhogy aki teheti, tartsa majd velem akkor is. Addig is a rock legyen mindenkivel. Ciao, ciao!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: Ez az az év, amikor január 5-én a Varsói Szerződés országának háromnapos csúcs találkozója Prágában véget ér. Január 8-a börtönlázadás van a New York-i Sing Singben, és augusztus 18-a bemutatják az István a király című rockoperát. 1983 az évszám a mai alkalommal a Rock Lexikonban, az év, amikor megalakul a Bon Jovi amerikai rock együttes, megjelenik Bonnie Tyler Faster Than the Speed of Night című lemeze, amelyből napi 60 ezer darabot adnak el világ szerte, és az 1983-as év legnagyobb példányszámában eladott albuma lesz, többek között a Total Eclipse of the Heart című dalnak köszönhetően. Ebben az évben alakul meg a Red Hot Chili Peppers is óriási meglepetésre, és a Carthago együttes a Requiem című dal angol verziójával megnyeri a Vilaki zenei fesztivált Ausztriában. Ezekről mind-mind beszélek a mai különkiadásban, a Rock Lexikon tehát 1983 legnagyobb rock sikereivel jön. Klamancsek Krisztián vagyok, a kezdés Quiet Riot és a Come On Feel the Noise.

Ez az a dal, amely első számú siker lett 1983-ban, noha 1982-ben jelenik meg. Ha az évvégi sikerek között szerte nézünk, akkor is óriási siker volt már, de valahogy átnyúlik az év elejére, így aztán az 1983-as amerikai number one megkoronázza a jelenlétet. A Toto és az Afrika, a csapat 1979-ben kezd, és a 80-as években még jobbak, mert hogy váltanak a klasszikus rockról, a populáris rock felé, nem beszélve a balladákról, hiszen még 1983-ban megcsinálják az I Won't Hold You Back című dalt, és később 1986-ban az I'll Be Over You balladákat. Egyik jobb, mint a másik. Persze nem csak balladákból áll az élet. P-Mobil és a Lámpagyár még megelőzőleg, Tunyogi Péter, Sárvári Vilmos, Marecki István, Ceffer András, vagy Kékesi Bajnok László szerzeménye, és a Hungaroton kiadása 1983-ban. És a sor legelején a Quiet Riot, Come On Feel The Noise, a feldolgozás 1983-ban, mert hogy a 70-es években az eredeti dal a Slate-től ugyanezzel a címmel, a Come On Feel The Noise című klasszikus rock sláger. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek itt a Rock Lexikonban, hétről hétre szombaton és a vasárnapi ismétlésben. A mai alkalommal a Rock Lexikon külön kiadás, 1983 és a legnagyobb rock slágerek és a The Police munkássága Sting vezetésével és a 83-as mega sikerek, elsősorban a Synchronicity albumról. Az egyik az év rock slágere az Amerikai Egyesült Államokban, a másik pedig az év pop slágere szintén az Amerikai Egyesült Államokban, de ez utóbbi nem csak ott, hanem szerte a világon, hiszen a pop korszak 1983-ban már kezd nagyon-nagyon erős lenni, és aki rockot csinál, az is egyre inkább populáris rockot csinál. A Police Double Play-ben jöjjön most a King of Pain, és utána a mindent vivő sláger az Every Breath You Take.

Rock Lexikon külön kiadás a mai alkalommal 1983 legjobbjaival, legjobb rock felvételeivel. Úgy is szoktam ezt mondani, Best of Rock. És ha ismerős a név Frank Stallone, akkor szerintem nagyon sokan tudják, hogy kiről van szó. Megpróbálta a rock karriert, és egyébként egész jól bejött neki ebben az évben, 1983-ban. A dal címe Far From Over. Ja, hogy kicsoda Frank Stallone? Francesco Stallone Jr., amerikai színész és zenész, Sylvester Stallone színész és filmrendező öccse, és Sylvester filmjének zeneszerzője. A Far From Over című dala az 1983-as Staying Alive című filmben jelent meg, és bekerült a film zenei albumába is. Ugyanis ezt a filmet Sylvester Stallone rendezte, a főszerepben John Travolta. Frank Stallone egyetlen óriási sikere a zenei pályafutás alatt, ami slágerlistás siker lett. És a The Police és a Double Play még megelőzőleg, az egyik az év rock slágere az Amerikai Egyesült Államokban, a másik az év pop slágere, és a pályafutásban is a kiemelkedő siker 1983-ból az Every Breath You Take, bár ezt soft rocknak is nevezhetnénk, de akkor már mindenki pop slágernek mondta. A másik, amit viszont rock sláger gyanánt a legjobbak közé ítéltek, a King of Pain. 1984-ben a Police-tól még óriási siker a Wrapped Around Your Finger, majd 1985-től a csapat már nem létezik. Sting szóló karriere azonban igen. 1983. március 8-án Ronald Reagan a Szovjetuniót a gonosz birodalmának titulálja. Március 23-án ugyanez az amerikai elnök bejelenti az úgynevezett űrfegyver programot, és közben március 25-én Magyarországon az 1000 forintos bankjegy kibocsátása történik meg. Stevie Nicks közben szóló karriert kezdett mindig, amikor a Fleetwood meg éppen nem üzemelt. Sosem oszlottak fel, csak éppen szünetet tartottak, de Stevie Nicks a 80-as évek elején és aztán a 80-as évek közepén is rendkívül jó volt a szóló karrierben. Az 1983-as óriási siker címe Stand Back.

Karthago és a Requiem a külön kiadásban 1983 legnagyobb rock slágerei között. Bemutattam a dalt 1982-ből is, már 82-ben a magyar siker, 1983-ban a nemzetközi siker. Az együttes a Requiem című dallal megnyeri az ausztriai Villagban a Nemzetközi Táncdal Fesztivál nagy díját. Ezt követően szerződést kötött az osztrák OK Music lemeztársasággal. Két nagy lemezük jelent meg a kiadóval Nyugat-Európában, amelyből az első a Requiem című Ausztriában aranylemez lett. A nemzetközi nyitást részben a hazai zenész szakma, amely ebben az időben gyakorlatilag egy személyben dr. Ertős Péterből állt, értetlensége okozta a dal refrénjét és a dalszöveg elemeit, ugye eljössz még, ha hallod majd az elefánt dübörgést, elindult a fiú a fények útján, Ertős Péter könnyű drogos, pszichedelikus élmények feldolgozásának, illetve reklámozásának tartotta, és a lemezkiadást célzó megbeszélésen kifejtette a zenekar vezetőnek, miszerint a lemezt, amelyen a Requiem is rajta van, nem fogják ugyan betiltani, de semmiféle promócióban és egyéb támogatásban nem részesülhet. Végül a Requiem kislemezként üres fehér borítóval jelent meg, ennek ellenére óriási közönség sikert aratott, aranylemez lett, az együttesnek minden koncerten kötelező lett eljátszania, most már tudjuk a következő évtizedekben. A kvázi tiltásnak mindössze annyi valóság alapja volt, hogy a dal egy fiúról szólt, aki a zenekar egyik korábbi koncertjén egy Parkán nevű gyógyszert és alkoholt is fogyasztott, emiatt szívrohamban halt meg. A dalt az ő emlékére írta Szigeti Ferenc, zenekarvezető. A mostani hármas blokkban még Hall & Oates, vagyis Daryl Hall és John Oates 1983-ig átnyúló óriási sikerük 1982-ből a Man Eater, miközben Stevie Nicks szóló karrierének kiemelkedő állomása a Stand Back. 1982-ben még nagyon is létezik a Fleetwood Mac, aztán szünetet tartanak a következő években, Stevie Nicks viszont a 80-as évek elején és a 80-as évek közepén is szóló karrierrel és óriási sikerekkel jön. Jöjjenek a balladák 83-ból a Rock Lexikon mai külön kiadásában. Először is a kanadai rocker Bryan Adams, aztán az Edda Pataki Attila vezetésével, ez még a korai korszak, hiszen 1984 után szervezi át Pataki a teljes csapatot, és nem utolsó sorban minden idők legnagyobb slágere az évből, az osztatlan világsláger Bonnie Tyler-től, amely Jim Steinman szerzeménye, aki évtizedeken keresztül Meatloafnak írt dalokat. Na de néha az Ausztrál Air Supply-nak is, meg néha Bonnie Tylernek is. A mostani hármas blokkban a balladák közül Bryan Adams azt énekli, hogy Straight from the Heart, az Edda az érzéssel jön, Bonnie Tyler pedig mi mással, mint a Total Eclipse of the Heart-tal.

A balladák minden mennyiségben 1983-ból a Rock Lexikon mai külön kiadásában. Bonnie Tyler és az évslágere. Mondjuk, ha az Amerikai Egyesült Államokban az évslágere a The Police és az Every Breath You Take, akkor az egész világon az egyik legjobb populáris rocksláger ez, a Total Eclipse of the Heart. Edda és az érzés még megelőzőleg Pataki Attila szerzeménye és a Hungaroton kiadása 1983-ban, és Bryan Adams korai korszaka, ami tulajdonképpen már 81-től elkezdődik, de Bryan Adams inkább 83-84 körül lesz világszerte ismert és óriás sztár. Többek között ilyen és ehhez hasonló daloknak is köszönhetően, mint a Straight from the Heart. 83. április 15-én megnyílik a tokiói Disneyland, az első USA-n kívüli Disney park. Május 11-e az első nemzeti tiltakozási nap Chilében a Pinochet diktatúra ellen, és május 14-e az Etna láva folyamát robbantásokkal terelik új mederbe, két falut mentve meg a pusztulástól. Miközben a Manetwork újabb óriási sikerrel jelentkezik. A 80-as évek eleje csak róluk szól, szinte minden évben, és nem csak az amerikai slágerlistákon, hiszen a csapat eredetileg ausztrál. A Manetwork óriási 83-as sikere többek között ez, az Overkill.

0: Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban, a mai alkalommal a külön kiadásban 1983 óriási rock sikerei. Klamancse Krisztián vagyok, csak az első órának van vége, a második azonnal érkezik. Olyan óriási sikerekkel, mint a Rock Lexikonban sosem hallható exkluzív Michael Jackson Beat It slágere. A Beat It-et ugye azért lehet szeretni rock szempontból, mert hogy a gitár szóló nem kevesebb, mint Eddie Van Halen elképesztően jó játéka. És a második órában a szuper slágerek között The Fix, One Thing Leads to Another.
1: Rock Lexikon, Klamancse Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában. Azonnal folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancse Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
0: Rock Lexikon második óra, második kezdés, 1983 és a külön kiadás, és július 18-a, Sally Ride, az első amerikai nő a világűrben. Július 21-én a Földön mért legalacsonyabb hőmérséklet 89,2 Celsius fok, mindez a Vostok kutatóállomáson az Antarktiszon. És Lengyelországban megszüntetik az 1981. december 13-a óta érvényben lévő szükségállapotot, amnestiát kapnak a politikai fog. Mindez tehát 1983-ban történik, miközben az 1982-ben megjelenő Thriller album egy évvel később az év albuma, az év felvétele, és nem utolsó sorban az év egyik legjobb rock előadója is lesz Michael Jackson, egészen pontosan nem ő, hanem Eddie Van Halen segítségével ez a dal, amelyben a gitárszóló világra szóló Michael Jackson, és a Beat It most az albumról, melynek címe Thriller.
1: Rock Lexikon.

Az eredeti P-Box dal a Zöld, a Bíbor és a Fekete 1983 óriási magyar sikerei között Csiga Sándor, Sáfár József szerzeménye és a Hungaroton kiadása. És a P-Box tisztelgése Radics Béla emlékére, de azóta több a P-Boxhoz és a P-Mobilhoz kötődő együttes koncertműsorába is bekerült. Ráadásul évtizedeken átívelő óriási siker. A mostani hármas blokkban a különlegességek mindenek előtt a The Fix és a One Things Leads to Another, a csapat óriási sikere 1983-ban, aztán évről évre jöttek különböző sikerekkel, előtte is és utána is, ennél nagyobbat valahogy sosem csináltak. Hogy is szokták ezt mondani, 1983-ra visszatekintve, ez volt az egyik legpopulárisabb, mert hogy akkor már a populáris rock rendkívül erősödött. Michael Jackson viszont a pop királya, ez vitathatatlan, de a Biddy című sláger nem véletlenül Rock Lexikon exkluzív Eddie Van Halen gitárjátékával, többek között Eddie Van Halen ezen munkássága vezetett el odáig, hogy hiába voltak óriási sikereik David Lee Roth-tal és a csapattal a Van Halennel, David Lee Roth 1984-ig megelégelte Eddie Van Halen popzenébe való beavatkozását, és elhagyta az egyébként rendkívül sikeres Van Halen csapatot. Vissza Michael Jackson és Eddie Van Halen közös munkásságához, ez a dal az év slágere, az év felvétele, és nem utolsó sorban az év legjobb rock előadója címet is kiérdemelte Michael Jackson, pont a Beat It munkásságáért. Def Leppard Double Play jön most a külön kiadásban 1983 legnagyobb sikerei között, a korai korszak az albumról, melynek címe Pyromania. Először is a Rock of Ages, amelyről nem gondoltuk volna, hogy 2012-ig még egy film címet is megiklett, hiszen a klasszikus rock és a populáris rock előtt való tisztelgés ezek szerint sosem megy ki a divatból, no meg az évtizedek, amelyek pont a 70-es, 80-as évek és a rockzenei munkásság idevéve a hard rock heavy metal különböző korszakait is. A Pyromania óriási sikerei először is a Rock of Ages, nem utolsó sorban a Photograph, Joe Elliott és a csapat most Def Leppard Double Play a Rock Lexikonban.

Rock Lexikon külön kiadás 1983 legnagyobb sikereivel és óriási magyar sikereivel is időről időre a hármas blokkokban, mint például most István a király, illetve Koppány vezér és a Szájfel szabad madár, Bródi János és Szörényi Levente a szerzők és a dalszövegírók, és a Hungaroton kiadása 1983-ban, de ennél jóval több az 1983-as év az István a király című rockopera szempontjából, hiszen az ős bemutató pont ebben az évben van. És még a Def Leppard és a Double Play megelőzőleg, mindenek előtt a Pyromania album, ami 83-ban is nagyot durran, de soha semmelyik albumuk nem durrant akkorát, mint az 1987-ben, vagyis később megjelenő Hysteria. Vissza a Pyromaniához olyan óriási sikerekkel, mint a Rock of Ages, vagy a Photograph, az énekes Joe Elliott és a csapat, a Def Leppard már ekkor is óriásit megy. 83. szeptember 1-én Szahalin partjainál a szovjet légierő lelő egy dél-koreai utasszállítógépet, 269 ember hal meg, diplomáciai bonyodalom alakul ki az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió között. Szeptember 5-e egy szárnyas hajó és egy tolóhajó ütközése miatt bekövetkezik az 1983-as úgynevezett bécsi hajókatasztrófa. És október 4-e a Trust 2 nevű sugárhajtású jármű 1019,5 km/h javítja az autók szárazföldi sebességi rekordját. Ezen közben 1983-ban az Ézsa új sikerrel jelentkezik. A 82-es különkiadásban jött a karrierindító Heat of the Moment. A folytatás 83-ban többek között ez, a Don't Cry.

Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek hétről hétre itt a Rock Lexikonban, és időről időre külön kiadások ebben a bizonyos két órában. A 80-as évek sorozatból a mai alkalommal 1983, és a legnagyobb slágerek olyanokkal, mint Nagy Feró és a Bikini, és a Nem leszek sohasem. A szerzők Nagy Feró, Német Alajos, Vedres József, Német Gábor, Szűcs Antal Gábor, és a 83-as kiadás megint Hungaroton. ZZ Top még megelőzőleg, ők sosem voltak annyira jók, mint a 80-as években, de aztán a legendás évszámok a 83, 84, 85 és 86 szuperslágerekkel, ebből csak egy, az 1983-as Gimme All Your Lovin' és a szenzációs hármas név Billy Gibbons, Dusty Hill és Frank Beard. Miközben az Ézsa is megelőzőleg, ha már a szupercsapatoknál tartunk, ugyanebben az évben a folytatás, hiszen 1982-ben a Heat of the Moment-tel és egyéb sikerekkel kezdték, 83-ban többek között a Don't Cry-jal folytatták. Ez az az év, amikor Balázs Dénes kezdeményezésére megnyílik az Érdi Magyar Földrajzi Múzeum. November 2-án népszavazást tartanak az alkotmányreformról Dél-Afrikában. Az ázsiai származásúak és a félvérek politikai jogokat kapnak, amelyeket a fekete lakosságtól továbbra is megtagadnak. 83. november 3-a felavatják a Paksi atomerőmű első reaktor blokját, és november 5-e a Szépművészeti Múzeumból 7 nagyértékű festményt loptak el, köztük Raffaello Eszterházi Madonna című alkotását. 1983 egyik legjelentősebb populáris rock sikere a The Cubes és a She's a Beauty.

Rock Lexikon. Rock Lexikon. Rock Lexikon. Rock Lexikon.

Rock Lexikon külön kiadás ebben a két órában 1983 óriási sikereivel és a Styx munkásságával. Ők a 70-es években még nem választották a soft rock populáris rock vonalat, viszont a 80-as évek elején rendkívül jól ráéreztek, hogy mivel is kéne befordulni a mainstreambe. Dennis DeYoung vezetésével a csapat és a Mr. Roboto, ami az első háromba jut az amerikai slágerlistákon évközben ebben az évben. És a Journey munkássága még. Steve Perry egy évvel később 84-ben szóló karriert kezd, de aztán a Journey 86-tól újra létezik, vagyis hivatalosan sosem szűnnek meg. Még 1996-ban is visszatérnek, na de maradjunk még a 80-as évek elején, hiszen a munkásság egyik gyöngyszeme pont ebből az évből a Faithfully című sláger, és hát persze az összes dalban Steve Perry felejthetetlen énekhangja és vokálja. És még a The Cubes és a She's a Beauty, és ez mind-mind 1983 és a legnagyobb rock slágerek. Beszéltem már a Menetvő munkásságáról, az ausztrál csapat, akik jönnek, látnak és győznek az európai slágerlistákon is, az angol slágerlistát nem kímélve, miközben az amerikai Egyesült Államokban fut be a legtöbb slágerük. Olyanok, mint az 1982-es különkiadásban bemutatott Who Can It Be Now, 1983-ból a mai műsorban már hallott Overkill, vagy a mindent vivő, szintén 83-as Down Under.

Miközben a Menetwork a pályafutás legnagyobb slágerét éppen most adja elő, nekem nem maradt más hátra, mint a búcsúzás. Ahogy szoktam mondani, a 83-as slágerek is kifogyhatatlanok, csak a műsoridő véges. Klavancse Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, Rocklexikon egy hét múlva ugyanebben az időben, ugyanitt.

Kérdések, évfordulók és történetek. A jövő héten folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Nagyon szuper szombat estét, hello mindenkinek! Ez már a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig innentől és újra Suvelt Krisztián. Vége a Rockmexikonnak, de nincs vége a rockdaloknak. Guns N' Roses, You Could Be Mine, ezzel folytatjuk most, közben pedig ne feledjük, hogy jöhet kb. Minden. Mindenre vevő vagyok, az SMS Viber 20 999 103.9.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt a Mötley Crüe és a Same Old Situation itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig hazairól jön a Bikini, valamint az Agy helyett. És hát kaptak. Ma 21 órától lesz egy koncertjük a helyszín Ógyalla. Aztán holnap Tata, majd július 3-án itt Budapesten a Barbanegrában lesz egy vakációs buli. Ezekre hangolódunk most.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

0: közlekedés.
1: Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 10. kerületben a Kőér utcában. Legyünk óvatosak. Aztán egy irányítás van a 9. kerületben a Mester utcában, méghozzá befelé, és van egy sávlezárás az Üllői úton és a Lehel utcában is. Figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a keleti itt a 103.9 Rock FM-en. Rockin' all over the world, ez pedig a sereghajtónk, ugyanis zárjuk az órát, de rögtön utána startol a körül, méghozzá a Rammsteinnel az élen, a Du hast.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Du hast mich. Du hast mich.

21 óra után vagyunk 8 perccel, de továbbra is nagyon szuper szombat estét mindenkinek. Ez a Rock the Night, itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig egészen éjj, Félix Schubert Krisztián. Hála mindenkinek, 20999 a 103.9, ez pedig a forró drót, sőt az SMS és a Viber is, de van e-mailünk info@rockradio.hu, erre is lehet pötyögni. Én pedig zenélek, Bon Jovi, Living on a Prayer, aztán jön majd a homok a szélben is.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as

Ez volt az Edda és az egek felé kiáltottam itt a 103.9 Rock FM-en. És hát ha már Edda, ha mennénk egy jó kis Edda koncertre, akkor legközelebb július 4-én tehetjük ezt meg, a koncert Gárdonyban lesz. Aztán vannak még időpontok, július 18 Nagy Cétény, július 21 Tusványos, július 24 Kútvölgy, majd augusztus 7 Siófok. Ezek a kövi turnéállomások, bármelyikre mennénk, nagyon jó bulit. Na de most vissza a legjobb rockdalokhoz, Iggy Poppal folytatjuk, ez már a The Passenger, most itt a Rockon.

0: közlekedés.
1: Forgalmi rend változáson a Budafoki úton kifelé, csak óvatosan. Aztán sávlezáráson a Dózsa-György úton, és hasonló még a helyzet a Vágány utcában is, úgyhogy itt is csak fokozott figyelemmel közlekedjünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620

103.9 Rock FM. És hát még egy track, aztán fél táv, Europe, Rock the Night, így stílszerűen. Aztán jön majd a The Animals, a Beatrice és a Spin Doctors is többek között. Én maradnék.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Ez a Rock the Night, itt a 103.9 Rock FM-en. Továbbra is nagyon szuper szombat estét. 22 óra után vagyunk 7 perccel, és pörgünk tovább megállás, valamint megszakítás nélkül, csak is a legjobb rock dalokkal. A stúdióban Suvert Krisztián. Dag Bill Gyula, a felszalvazottak balladája jön mindjárt, viszont még előtte a beígért Spin Doctors és a Two Princess. Na megjelentnek még az infók, üzenetek, az SMS Viber 20 999 103.9.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez az 103.9 Rock FM. És hát még a Next előtt hozom a nap érdekességét. Összeraktak egy listát, hogy a 2026-os folytatások közül, filmről van szó, melyiknek van a legnagyobb költségvetése. Van itt Pókember film, Dűne 3, Harry Potter sorozat, és hát a number one az Avengers Doomsday. Megtippeljük? Mondom, $450 millió. Apró. Yeah.

Ez volt a Zombie itt a 103.9 Rock FM-en. Poison, Unskinny Bop, ezt pedig már indítottam is, meg mellé még hozom a holnapi időjárásunkat. Marad a többnyire napos idő, a délutáni csúcs 37 fok környéken alakul majd. Se felhő, se csapadék, úgyhogy strandidőnk lesz. Ha tehetjük, akkor töltsük vízparton, és ne feledkezzünk meg a megfelelő folyadékbevitelről sem. Nagyon fontos.

ez a 103.9 Rock FM. És hát lassan megkezdjük a mai utolsó órát, de még előtte itt az óra sereghajtója, az óra végi klasszikusunk Red Hot Chili Peppers Give It Away. Aztán rögtön utána jön majd a Somebody to Love is, aki tehetsz maradjon.

micsoda órakezdés, nem? Nekem tetszett. Nagyon szuper szombat estét el a mindenkinek. Ez a mai Rock the Night utolsó órája. A stúdióban pedig még a Schubert Krisztián. És hát folytatjuk itt a 103.9 Rock FM-en megállás, valamint megszakítás nélkül. Már is itt a Living After Midnight. Aztán jön a Hol van a szó is. Na megijednek még az infók, üzenetek. Csak bátran.

Varga Miklós és az Európa itt a 103.9 Rock FM-en. És már is itt a Piece of My Heart, hanem meg egy holnapi promó, ne felejtsük, hogy déltől újra Rock Lexikon. Délután 2-ig itt lesz majd Klavancsa Krisztián, és rengeteg infóval, meg a legjobb rockdalokkal készül, úgyhogy érdemes ránk fülelni holnap is.

Magyar Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt az Aerosmith és a Janis Got a Gun itt a 103.9 Rock FM-en. Fire Woman, a Long Live Rock and Roll és a Ha volna két életem. Ez lesz a hajrá, ugyanis lassan a műsor a végéhez közelít, úgyhogy meghúzzuk, ami még vissza van. De mindezek előtt az LGTE a pálya. Primadonna, most itt a

9 Rock FM. És hát a záróakkord, ez van már csak vissza, ugyanis ennyi volt már a Rock the Night, ennyi volt a mára én is, ennyi fér bele a mai műsoromban, úgyhogy Schubert Krisztián búcsúzik. Rainbow Rock and Roll, és ne felejtjük, holnap a szokott időben, azaz a Rock Lexikon után, délután 2-kor jövök, és innen fajtatjuk. Ugyanilyen hangulattal, rengeteg programajánlóval, infókkal, üzenetekkel találkozunk majd akkor is. Addig is a rock legyen mindenkivel. További szuper estét. Ciao, ciao.